2-3. A Rádió Kórház kurva jó, nagyon-nagyon jó. Ez a két srác, aki itt mellettem van. Esküszöm, gyerekek, nagyon-nagyon jó fejek. Sziasztok! Sit here!